mata. Pare re mai re manu. Re mai re manu. Ki savai. Re mai re manu. Ki manono apolima. Ki upolu. Re mai te manu. Ki tutuila. Ki manua. Seu le manu. Kangai. Ile ngalu. Tui manua e, kui mangua e. Kui akua e, kui akua e. Kui ana e, kui ana e. Ngā koe kele, ngā koe kele. Vai kamaswali e, vai kamaswali e. Kui mangua e, kui mangua e. Mali e toa e, mali e toa e.